Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A Fidesz szerint elhallgatja a brüsszeli paktum titkos részeit a miniszterelnök, miután politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt felszólította Magyar Pétert, mondja el, mit követel Ursula von der Leyen Magyarországtól a megegyezésért cserébe. Egyebek között a migráció, az LMBTQ, a rezsicsökkentés és a védett árak ügyében. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarországnak prioritás, hogy visszatérjen a Horizont programba, jelentette ki Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú várospolgármestere a miniszterelnököt, mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez. Ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családokból. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral is készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Végül a várható időjárásról. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől azonban záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar netrádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyszabású gálaest a magyar klasszikus zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

vagyok, mindent megpróbálom, megnézek, nincs semmi, ami már.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard Jazz lista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Vadarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó támogatást, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatokra és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-éig még van ideje távozni. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tárgyalta a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem tett panaszt, szabad lábon védekezhet. Előrehozott parlamenti választást tartanak Máltán, a közvéleménykutatások a baloldali centrista Máltai Munkáspártot tartják a legesélyesebbnek, így negyedszer is felhatalmazást kaphat az ország irányítására. A voksolás este 10 óráig tart, és várhatóan holnap közlik a hivatalos eredményt. Az előrehozott választást a nemzetközi helyzettel, egyebek mellett az iráni konfliktussal indokolták. A máltai miniszterelnök korábban azt mondta, kormányának új felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy a fenyegető energiaválság közepette intézze az ország ügyeit. Vonat elé hajtott egy autó Sűjsápon múlt éjjel. A balesetben a gépkocsi mindhárom utasa meghalt. A Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó szerelvény egy fény- és félsorompóval ellátott átjáróban ütközött az autóval. A helyszínelés véget ért, a szolnoki vonalon a reggeli órákra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható. 9 óra múlt 4 perccel.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
1: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Borzasztóan érdekel az, hogy a jazznek az útjai, azok mondjuk a 20-as, 30-as évektől kezdve, ahonnan mi folyamatosan még máig is hallgatunk zenét, aztán az 50-es évek, a 70-es évek, ezek a nagyon feltűnő, fantasztikus művészek, mint akár a Coltrane vagy a Miles, mind-mind tolják előre ezt a vonatot. És most azt gondolom, hogy most beértünk eddig egy folyón úszkáltunk, ami szépen ment, vitt előre, de most beértünk egy tengerbe, erről meg vagyok győződve, és ezt, hogyha valaki belenéz a BMC Records kiadványaiba, akkor ezt egyfajta üzenetben el is küldi neki a BMC Records.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A Jazz Portré mai adásának vendége Harcsa Veronika, énekes, dalszerző, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek ismét a Szakcsi Rádióban.
3: És köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Köszönöm én is, hogy elfogadtad a meghívást. Beszéltünk már a rádióban, azt hiszem kétszer, legutóbb egy éve nagyjából, akkor szintén születésnap kapcsán, azóta volt a rádiónak egy második születésnapja, és a legutóbbi jazzfesztiválunkon is láthatott, hallhatott téged a közönség, ami kapcsán viszont még szerettem volna megkérdezni tőled, hogy mennyire jellemző a jazzben, hogy a közeg ennyire meghatározza egy előadást, és mennyire kell egyáltalán az elemekre így készülni, mert akkor ugye volt egy ilyen rovarinvázió, meg nagyon... Szóval, hogy az jutott eszembe, amikor ott hallgattam, meg néztem az előadásotokat, hogy azért nem lehet mindennel előre számolni egy jazz fellépés kapcsán.
3: Ez mindenképpen így van egyébként, nem csak a jazzel, hanem bármilyen szabadtéri előadással legyen szó, klasszikus zenéről, popfesztiválról, vagy színházi előadásról nyáron. Az elemek, az eső, a szél, a rovarinvázió, a napsütés, ezek mind lecsaphatnak adott esetben. Sőt, olyan is van, hogy mindenki arra készül, hogy július közepén egész biztosan dögmelegünk lesz, és közben meg nagy kabátot kell venni, szóval ez benne van a pakliban, és valahol ez a romantikáját is adja, és okot ad arra, hogy mi is a lehető legspontánabb, legnaprakészebb énünkkel menjünk oda fellépni, azzal a fejünkben, hogy bármi előfordulhat. Ez az attitűd egyébként a jazznek maximálisan a sajátja.

0: Van olyan rutinod, ami viszont elmaradhatatlan, bármilyen fellépésről is legyen szó, tehát amivel például neked mindenféleképpen fel kell készítened a hangszálaidat, vagy egyáltalán az egész testedet?
1: Hát a beéneklés az nem árt, persze, de ennél talán sokkal fontosabb az érzelmi és szellemi ráhangolódás, amiben nekem nagyon sokat segít az, hogyha a zenésztársakkal a koncert előtt akár csak egy 10-20 percet ketten töltünk, és elrakjuk már a telefont, és nem beszélgetünk nagyon-nagyon külső dolgokról, hanem inkább már fókuszálunk a repertoárra.
0: És ugye nagyon fontos az, hogy legyen egy kapcsolódásod a közönséggel is. Például erre hogyan lehet készülni? Ki kukucskálsz adott esetben, hogy milyen közönség fogad, vagy hagyod, hogy meglepetésszerűen egyszer csak így eléd táruljanak?
1: Mind a kettőre van példa. Van, ahol egy térben vagyunk szinte a közönséggel, hogyha nagyon pici az öltöző, vagy nagy ritkán az is előfordul, hogy nincs is öltöző, és akkor együtt gyülekezünk mondjuk egy lakásszínház szituációban, de például olyan helyszínek is vannak, mint a MÜPA, ahol maximum az ügyelőnek a kis kameráján keresztül, kis képernyőjén keresztül látom azt, hogy hogy ül be a közönség, és szemtől szembe a színpadról látom őket. Tudnak érni meglepetések, persze, például, hogyha a generációban más egy kicsit a közönség, mint amire számítok. Tehát mondjuk megérkezik egy gimnazista osztály, vagy pont, hogy nagyon sok a nyugdíjas korosztályból érkező hallgató, néző egy olyan műsoron, ami nem számítottam rá, ahol arra gondoltam, hogy jobban fogja érdekelni a fiatalokat, mert mondjuk sok benne az elektronika. Szóval ilyen meglepetések érnek, persze, és ez se nem jó, se nem rossz, hanem ez egy meglepetés, amivel kezdek valamit. Lehet, hogy azt a döntést hozom, hogy nem kezdek vele semmit, és megbízom az adott generációban, legyen az fiatal vagy idős, hogy ő tudja, hogy mire jött, és hogy ő fog tudni utazni a zenével.
2: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
0: Ugye a legújabb lemezed az kapcsolódik is ide, mármint hogy a közönség bevonásához, hogy arról azt hiszem talán még nem beszéltünk, ez a Flow By. Ezt mi hívta életre, ezt a kezdeményezést, mind élő formájában, mind a lemezként?
1: 2 évvel ezelőtt diplomáztam Pécsett egy 2 éves posztgraduális zeneterápia képzésen, és már régóta foglalkoztatott a zenének és a zenehallgatásnak, a zenében való aktív részvételnek a pszichológiája. Nagyon régóta tartok workshopokat, amik sokkal inkább a részvételt célozták, hogy mindenki, aki meg van győződve róla, hogy nincs hangja, az is merjen egy ponton bekapcsolódni a közös éneklésbe, tehát sokkal inkább az önmagunkhoz és a közösséghez való kapcsolódás volt mindig a célom ezekkel a workshopokkal, semmint mondjuk a zene oktatás. Szóval ez az attitűd, hogy a zene ereje és az közösségformáló és érzelemhívó, előhívó ereje nagyon erős, és ezt használnunk kell. Ez nagyon régóta bennem volt, de amióta elvégeztem a zeneterápia képzést, azóta tudatosan is foglalkozom ezzel, és valóban készült egy ilyen koncertműsor, ami egyébként a diplomamunkám is volt a zeneterápia képzésen, egy Nora Thiele nevű német ütős zongorista lányjal közösen, és ez a műsor, ezeket a dalokat úgy találtam ki, hogy helyen legyen a közönségnek belépni. Ez néha szokványos közönségénekeltetés, de az van kisebb arányban, nagyobb arányban pedig nagyon spontán hangokat hívok elő a közönségből, ami lehet egy bekiabálás, lehet egy vicces állathang, lehet egy testdobolás, lehet egy dobogás a lábunkkal, tehát hogy bármilyen hang, ami spontán előjön a közönségből. Ezeket persze nem csak úgy a levegőbe hívom, hanem megágyazok a zenében ezeknek a hangoknak. Tehát valahol pont az a lényeg, hogy mindenki olyan hanggal, amilyennel tud, vagy szeretne, akár testhanggal, akár énekhanggal, be tudjon kapcsolódni, és tudja keresni a helyét a zenében, amit mi játszunk. Én nagyon szeretem ezt a műsort, egyébként október 15-én a Zeneházában lesz legközelebb, de természetesen a nyáron is a Művészetek Völgyében fogok napi workshopokat adni, ami szintén a közös hangadásról szól.

0: Akkor ez szerintem nem kötelező nálad ez, hogy mindenkinek énekelnie kell, nem aki csak éppen úgy érzi, vagy aki szívesen bekapcsolódna?
1: Pontosan, ez nagyon általános ez az érzés, amit most leírtál. Én magam is szoktam érezni egyébként színházban, még véletlenül se ülök az első sorba, de ebben a bizonyos interaktív koncertelőadásban, amit kitaláltam, itt egyrészt semmi kötelező nincsen, tehát mindenki ott kapcsolódik be, ahol neki jól esik, és az is teljesen rendben van, hogyha valaki végig csak befogadó, és végig csak csendben ül és hallgat. Ugyanakkor a lehetőség az szerintem egy fontos dolog, és nagyon fontos, hogy én nem hívok senkit személy szerint interakcióba, hanem ez mindig általánosságban a közönségnek szól, és igyekszem magukat, a helyzeteket úgy kialakítani, hogy tényleg természetes lehessen a bekapcsolódás.
0: Természetesen ez egy nagyon élő, meg nagyon jelen pillanatban történő élmény ez a koncert, de megjelent album formájában is. Szerinted mi az ideális közege és tere és ideje, amikor ezt úgy teljes egészében érdemes meghallgatni ezt a lemezt? Akármilyen érzelmi állapotban?
1: Hát bármilyen érzelmi állapotban, hiszen az, hogy az ember mit hall ki a zenéből, az a saját érzelmi állapotán múlik. Tehát nem hiszem, hogy nekem kéne meghatározni, hogy ezt a lemezt most szomorúan vagy vidáman érdemes hallgatni. Egy jó lemez az tud szólni a hallgatóhoz többféle érzelmi állapotban is. Egyébként, ha már lemezhallgatás, akkor erre a bizonyos októberi interaktív koncertre készülünk vinil kiadással, akkor fog a Flowby című lemez először elérhetővé válni Bakelit lemezen. És ha már lemezhallgatás, akkor számomra az egy kiemelt formája a zene befogadásának, amikor felrakunk egy lemezt, és ma már egyre többeknek van újra a lemezjátszója. Persze nem csak így lehet munkában menet, meg lehet edzés közben is, és az is tök oké.
0: Mint hogyha említetted volna, hogy készült-e ez egyfajta ilyen slideshow?
1: Így van, ez egy olyan lemez, amit nézni is lehet, nem csak hallgatni. Van Csó Zoltán, fotográfus, nagyon régóta jó barátom, és nagyon-nagyon szeretem az ő művészetét, és ő már évek óta készít zenés slideshow-kat, amiket többek között moziban is lehet látni időnként, és őt kértem meg, hogy a teljes albumra, erre a 42 perces zenei anyagra készítsen egy slideshow-t. Ezt számonként felbontotta, tehát ugyanúgy fejezetek vannak, tematikus fejezetekbe rendezte a fotókat, amiket válogatott ehhez az anyaghoz, és szerintem gyönyörűen alátámasztja a zenét, és a kettő interakcióba lép a kép és a hang. Én az alkotói folyamat során nagyon sokszor végignéztem a fotófilmjét, mindig átküldte az aktuális állapotot, és várta, hogy visszajelezzek, és nem mondtam meg soha. Úgyhogy bíztatom az embereket, hogyha valakinek van 42 perccel leülni, mondjuk egy esti sorozat epizód helyett, akkor hallgassa végig így az albumot, hogy nézi közben Van Csó Zoltánnak a fotó slideshow-ját. Ez elérhető a YouTube-on.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: Szerinted még végighallgatunk egy akár jazz lemezt, vagy bármilyen lemezt?
2: Nem jellemző. Nagyon kevesen hallgatnak lemezt ma már elejétől a végéig, és az előadók mindenféle trükköket próbálnak kitalálni, hogy erre rávegyék a hallgatókat, hiszen az előadók közül a mai napig nagyon sokan gondolkodnak lemez formátumban. Tehát én magam is sokat szoktam azon gondolkodni, hogy a lemeznek a dramaturgiája hogyan épüljön föl, még akkor is, hogyha a kereskedelmi zenehallgatás egyáltalán nem erre épül, hanem egyes dalokra épül, és hogy azt egy playlistbe az algoritmus, vagy az ember szerkesztő hogyan illeszti be. Hát természetesen sajnálom, hogy ez a formátum, ez kihalófélben van, mert zenész nézőpontból ez egy nagyon szép, kreatív játszótér, és az alkotói folyamatnak egy nagyon fontos pontja, hogy nem csak dalokat írok, hanem azokat, hogy szervezem egy nagy ívvé, egy nagy egységgé. Ha már az érzelmekről beszélünk, hogy milyen érzelmeket vált ki a zene, akkor teljesen más lehet mondjuk egy albumon belül ötödik dalként meghallgatni egy dalt, mind kiemelve, kiszakítva. Hát, hogyha elképzeljük, hogy milyen egy 20 perces sorozat epizód, meg milyen végignézni egy 2,5 órás nagy filmműalkotást, azért teljesen más lehetőségek vannak az albumban. Most ez éppen nincsen fókuszban a hallgatóknál.
1: És nem lehet, hogy a művészeknek lenne mondjuk ebben feladatuk, hogy egy picit visszaneveljék a hallgatóságot, vagy a közönséget, hogy ne csak ez a nagyon gyors, töredezett befogadást legyen most előtérben, hanem egy teljes műalkotást, egy teljes zenei, vagy akár film, vagy bármilyen művészeti egységet kellene továbbra is megtanulni, vagy visszatérni ide a befogadásához.
2: Hát azt tudjuk, erre egy millió mérés van már, hogy a figyelemnek a hossza az drámai mértékben lecsökkent, és most már ilyen másodpercekben mérik azt a kutatók, hogy meddig vagyunk képesek figyelni valamire, bármilyen ingerre, ami megtalál bennünket. Természetesen zenészként nagyon igyekszünk rávenni a hallgatókat, hogy ne csak 2,5 perces számokat hallgassanak meg a rádióban pörgetve egyiket a másik után, vagy az applikációban tovább húzva a playlistet, hogyha valaminek az első 5 másodperce nem tetszett meg. Tehát például az, hogy Vancsó Zoltánnal közösen kitaláltuk ezt, hogy legyen egy gyakorlatilag egy 42 perces videóklip a lemezanyaghoz, ez természetesen ezt az ötletet is az a szándék szülte, hogy hogyan tudnánk rávenni a hallgatóságot, hogy egy teljes lemezt fogadjon be, és ne csak egy-egy dalokat, vagy ne csak negyed dalokat. Tehát ez egy szélmalomharc, amit nagyon sokan igyekszünk űzni, és szerintem teljesen igazad van, hogy van felelősségünk abban, hogy zenészként hogyan tudjuk rávenni a hallgatókat, hogy túráztassák egy picit a figyelmüket, és hogy legalább tegyenek egy próbát, akár valamilyen más médiummal együtt, befogadva a zenét, hogy ne csak 2 percet kapjon. Egyébként az élő formátum erre megdöbbentően alkalmas a mai napig. Tehát az nagyon érdekes, hogy élőben valahogy sokkal inkább be tud fogadni a közönség ma is egy 1,5 órás koncertet. Albumról ez ma már szinte lehetetlen.
1: De nekem az a megfigyelésem, hogy még a koncert felvételt is inkább hallgatja valaki tovább, vagy végig, mert valahogy annak van egy olyan adott helyszínen, adott pillanatban egyben megtörtént varázsa, ami jobban felkelti, vagy jobban fogva tartja a hallgatót, vagy akár a nézőt, de most inkább a hallgatóról beszéljünk.
2: Lehet, hogy így van, meg hát a videó korában élünk. Azért nagyon döbbenetes hatása van a kultúrafogyasztási szokásainkra a közösségi médiának. Tehát, hogy arra kondicionáljuk magunkat, hogy pörgetjük egyik tartalmat a másik után, ez egyszerűen visszahat. Nyilván vannak azok a terepek, mondjuk a könyvolvasás, vagy az élő zenehallgatás, vagy egy hosszú filmnek a megnézése, bár ott is a vágásoknak a hossza az ugye szintén drámaian csökkent, vagy hát a, tehát az egyes snitteknek a hossza az nagyon lecsökkent, de hogy mégis vannak ezek a helyzetek, ahol képesek vagyunk hosszabban koncentrálni, ez lehet egy érv amellett, hogy hangsúlyozzuk az élőzenének a fontosságát.

0: Említetted a zeneterápiát, és arra lennék kíváncsi, hogy ez neked mit adott úgy az életedben, amit mondjuk az elmúlt egy évben tudtál művészi kifejezés módban kamatoztatni?
1: Hát hozzátartozik a teljes képhez, hogy a diploma vizsgám, vagy tehát a diploma védésem és államvizsgám után 2 héttel született meg a kisfiam, és az elmúlt 2 évet az ő jelenléte dominálta, úgyhogy most kevesebbet dolgozom, és ilyen módon ezt az új, friss zeneterápia tudást is kevésbé tudtam hasznosítani egyelőre.
0: Hát vagy esetleg otthon?
1: Hát otthon azt eddig is tudtam, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy zenét hallgassanak, és hogy az anyukájuk, az apukájuk, a családtagok mondókázzanak velük, énekeljenek nekik. Ezt egyszerűen természetesen is tudja gyakran egy szülő, tehát ehhez nem kell elvégezni a zeneterápia képzést. Ugyanakkor talán leginkább úgy tudom megfogalmazni, hogy a fókuszomat egy kicsit áttolta, tehát előadó művészként nagyon erős az a folyamatos, hogy is fogalmazzam ezt meg, hát egyfajta küzdés a közönség figyelméért, egyfajta küzdés az elvárásokkal, legyen szó saját belső elvárásokról, vagy külső elvárásokról, a kiadó vagy a menedzsment felől, hogy legyen közönség, hogy érdekesek legyünk, hogy érdekesek maradjunk mondjuk 20 év után is, ami nagyon-nagyon nem könnyű és nagyon nem evidens. És valahol a zeneterápia tanulmányaim egy fogódzkodót adtak nekem ebben, hogy találhatok új utakat a zenében. Nagyon hálás vagyok a közönségemnek, aki 20 év után is követ, és most is eljön a koncertekre, de azt is érzem, hogy már a második új generáció lép színre nagyon nagy erőkkel azóta, amióta én elkezdtem zenélni.
0: Mint közönségként vagy alkotóként?
1: Alkotóként és közönségként is. Tehát ott vannak már azok a 20 éves új zenekarok, akik már nem is ugyanazok, mint a mostani 30 éves zenekarok, és, vagy a 30 éves zenészek, és messze nem ugyanazok, mint én a magam 40 plusz életévével. Szóval ez egy természetes folyamat, és én most nagyon aktívnak és ébernek érzem magam zenészként, és valahol a szakmámnak, a pályámnak a csúcsán érzem magam olyan szempontból, hogy azt hiszem, soha nem voltam szakmailag ennyire felkészült egy zenei helyzetre, vagy egy előadóművészi helyzetre, de ezzel együtt magának ennek az előadóművészi pályának a sajátja az, hogy mondjuk 40 fölött minimum kérdéses az, hogy mennyire érdekes, ha ez ember egy új produkcióval, egy új lemezanyaggal kijön. És nekem ezt az egész helyzetet, ennek a feldolgozását megkönnyíti az, hogy visszamentem az iskolába, hogy tanultam zeneterápiát, és úgy érzem, hogy ez egy olyan újfajta kapcsolódás a zenéhez, az én életemben, ami nagyon releváns, aminek nagyon nagy most a keletje, tehát a hál' Istennek a mentálhigiénén egyre nagyobb a fókusz, egyre nagyobb a tudatosság, és biztos vagyok benne, hogy akár a zeneterápia, akár a bármilyen módon mentálhigiénéhez kapcsolódó művészeti projektek teret fognak nyerni a jövőben, és úgy érzem, hogy ez nekem egy fogóckodó és egy jó út, hogy nem kell annyira stresszelnem azon, hogy előadóként mennyire és meddig maradok érdekes, mert találtam egy új utat, ami egyrészt ugyanúgy a zenéhez kapcsolódik, másrészt és a közönséghez, az emberekhez kapcsolódik, másrészt pedig teljesen új utakat és felfedezéseket nyithat meg bennem belül, és kifelé a zenehallgatókkal való kapcsolódásban.

0: Mindezek mellett azért legutóbb, hogyha ha jól tudom, akkor Schuberthez nyúltál a klasszikus zeneirodalomból, már úgy értem, hogy feldolgozás formájában.
1: Igen, igen, mindig vannak kísérleteim csak azért, a zenén belül.
0: De csak azért is, mert ugye ez kapcsolódik ide olyan szempontból, hogy nem tudod, hogy mennyire maradsz releváns, mert hogy vannak már 10 évesek, 20 évesek, de hát hogy azért látszik a pályádon, most én amennyire ezt meg tudom ítélni, hogy annyira szerteágazó és annyira sok minden olvad bele kísérletező típusként is gondolom, meg egyáltalán felfedező típusként is, hogy azért nyilván a zenei éréssel is, vagy komolyodással, példának okáért, ugye hát, ami egyébként mind költészet formájában, mind a klasszikus zenében is végig kíséri a te pályádat, megjelennek ilyen zenei a koncertek vagy albumok, mint például a Schubert Now, és hogy múltkor láttam, hogy a közönséget vagy a te követőidet kérdezted meg, hogy mi legyen a következő, mennyit és merre fele látsz egyáltalán előre, hogy mi vár rád most jelenleg.
1: Valóban ebben a sorozatban, amiben már Debussy és Schubert dalokból készítettünk egy-egy albumot, most készül, vagy most formálódik a következő lemez. Nem tudom, hogy mikor kerül adásba a beszélgetésünk, most május 15-én, pénteken lesz egy koncertünk ezzel a trióval, Razvajeva Anasztázia hárfással és Bolcsó Bálint elektronikus zeneszerzővel, amin már, tehát ezen a koncerten már fogunk játszani dalokat olyan szerzőktől, akikben gondolkodunk, még nem hoztuk meg a döntést, lehet, hogy nem is egy szerző lesz a következő kiszemelt fókusz, hanem egy időszak a zenében, vagy egy geográfiai, tehát mondjuk egy ország a zenében, aminek a szerzőit egy kicsit górcső alá vesszük, és átdolgozzuk élő elektronikával, hárfával, és nem klasszikus énekkel. Ez valóban egy olyan alkotó munka, ami engem borzasztóan inspirál, és még azt érzem, hogy nagyon sok van benne olyan tekintetben, hogy számos olyan témát találhatunk még az alkotótársaimmal, amit meg lehet közelíteni egy radikálisan új irányból, elektronikával, áthangszereléssel, improvizációval, spontaneitással maivá tenni, illetve nem is maivá tenni, hiszen ezek örökérvényűek, ezek a csodálatos klasszikus dalok, hanem inkább megkeresni egy új arcát, egy mai arcát. És az előbb, amikor az elvárásokról és a közönség felé való, vagy a közönséggel való kapcsolatról, vagy az arról beszéltem, hogy mennyire marad érdekes egy előadó mondjuk 40 fölött, akkor talán azt kihagytam, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy engem borzasztóan érdekelnek azok a projektek, amikben most benne vagyok. Az igaz, és ez a személyes döntésem volt, hogy a két évtized alatt, amióta pályán vagyok és látható vagyok, azóta folyamatosan mentem a nis, tehát a réteg zenék, meg az egyre inkább kísérletező produkciók irányába, ez belőlem fakad. Tehát ez az önazonos út a zenében, és ezt már nagyon korán eldöntöttem, hogy ez, vagy megéreztem, hogy számomra ez a fajta önazonosság, ez fontosabb, mint az, hogy mennyire vagyok, vagy maradok népszerű. A pályám elején sokkal nagyobb színpadokon, sokkal gyakrabban énekeltem nagy közönség előtt, és fokozatosan mentem a kisebb befogadó terek felé, ami természetszerűleg jött azért, mert ilyen zenéket választottam, ilyen projekteket választottam, amik ezeket a kísérletező sorozatokat és fesztiválokat célozták. Ez persze nem jelenti azt, hogy a jövőben ne lehetne megint egy olyan projekt vagy előadás, ami kifejezetten nagyobb közönségnek, kifejezetten könnyebb befogadást céloz. Most ebben vagyok, és nekem azt hiszem fontosabb ez a fajta önazonosság, mint az adott népszerűség.
0: Hát ezzel választ is kaptunk arra, amikor ugye felmerült, hogy a közönséghez kell leigazodni, vagy egy picit az ember próbálja nevelni a közönséget, azért itt ez...
1: Hát ez egy interakció, tehát ez egy kölcsönhatás a közönséggel. Hál' Istennek mindig van a közönségnek egy része, vagy nekem ez a tapasztalatom, aki velünk együtt jön, tehát akit szintén ez érdekel, aki lehet, hogy 20 évvel ezelőtt imádott popkoncerten ugrálni, de lehet, hogy most nem arra vágyik, hanem lehet, hogy azóta ő is egy kísérletezőbb hallgató, vagy befogadó lett, és aki jön velem, aki értékeli ezt ezt, hogy mindig új fába vágom a fejszémet, és feszegetem a saját határaimat. Természetesen mindig van, aki csalódik, aki azt a régi slágert szeretné, vagy azt a hangot szeretné hallani, amit akkor megszeretett. És ez mindig nekem is egy dilemma és egy szívfájdalom. Ugyanakkor azt hiszem, hogy mégiscsak az önazonosság az, ami irányt mutat alkotóként.

0: A határokat említetted, neked az skatúja jelenleg a karrieredben, ha úgy hivatkoznak rá, hogy jazz énekes?
1: Igen. Pedig a jazz az alma máterem, vagy tehát, hogy ilyen jazz énekesnek tanultam mindig, és az improvizáció, meg a jazznek a szabadsága, az attitűdje, az azt hiszem, hogy velem van, akármilyen zenét énekelek, tehát akkor is, hogyha klasszikus dalokhoz nyúlunk, vagy elektronikához, vagy bármihez. De én leginkább azt szeretem, hogyha egyszerűen csak azt mondják, hogy énekesnő, azért, mert nem akarok belemenni ilyen definíciós vitákba, hogy mi jazz és mi nem jazz, és hogyha én nem bebop hangzással improvizálok, akkor én jazz énekes vagyok, vagy nem. Hogyha valaki engem nem tart jazz énekesnek, akkor szíve joga, és akkor azt mondom neki, hogy oké, hívjunk csak engem énekesnek, és én ezzel boldog vagyok.
0: És zárásként még hadd kérdezzem meg, említetted, hogy milyen új fákba vágod a fejszédet, az is előfordulhat, mert említetted az anyaságot, hogy előbb-utóbb valamilyen gyermekprogrammal is hallhat téged a közönség?
1: Résztvevőként, közönségként már ott vagyunk a kisfiammal, például Pár Julcsinak az előadásait nagyon szeretjük. Egyelőre én nem gondolkodom ilyen anyagban, még akkor sem, hogyha egyébként nagyon-nagyon inspiráló a kisfiam jelenléte, mind érzelmileg, mind pedig bizonyos szempontból szakmailag. Most rákapott a mondókázásra, most lesz 2 éves, és már nagyon szépen halad a beszédtanulásban, és fantasztikusokat halandzsázik, nagyon-nagyon élvezem. Tényleg lenyűgöző. Gyerekműsorban improvizál, és éjjel-nappal improvizál, és én gyerekműsorban valahogy nem gondolkodom, ezt annyi szuper gyerekműsorban, hogy nem érzem azt, hogy nekem is le kéne tenni egy ilyet, de például, ha már a zeneterápia képzésem szóba jött, mindig nagyon érdekelt az, hogy a kamasz korosztállyal hogyan lehet zenével kapcsolódni. Ez egy nagyon ambivalens időszak, mert egyrészt iszonyú fontos tud lenni a kamasz korosztálynak a zene, akár identitásképzésben, akár az érzelmekhez való kapcsolódásban, tehát hogy ki lehet élni olyan nehéz érzéseket, vagy jó érzéseket, akár kitörő örömöt, akár agressziót, vagy bármit, biztonságosan a zenével, ahogy az élet más területein nehéz lehet. Én például ezt éltem meg kamaszként a saját életemben. Ugyanakkor a kamaszok azok, akik nem akarják kinyitni a szájukat, és pedig elképesztő ereje tud lenni annak, hogyha valaki aktívan is tud kapcsolódni a zenéhez. Szóval ez egy olyan korosztály, akik nagyon érdekelnek engem, azért, mert az én életembe is ekkor lépett be igazán fontosan, igazán nagy fontossággal a zene. Úgyhogy az nincs kizárva, hogy ezzel a korosztállyal majd, ha nem is nekik célzott zenei album, hanem valamilyen zeneterápiás attitűd mentén kapcsolódni fogok, de ez még nem ma lesz.
0: Amit még szeretnék kiemelni, hogy nagyon remél, egyrészt nagy köszönettel minden eddigi munkádért, mint a Szakcsi Rádió csatorna hangja, és nagyon bízom benne, hogy még sokáig dolgozhatunk együtt, és hallhat téged a közönség ilyen formában is a rádióban. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm én is.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Harcsa Veronika, énekes dalszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
5: Hírek a Szakcsi Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a híreket Brieska Dániel szerkesztette. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze. Ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A Bajnokok Ligája döntőjére több tízezer szurkolót várnak. Délelőtt egy órán belül 6 repülőgép szállt le Ferihegyen, több mint 1000 Arsenal és Paris Saint-Germain szurkolóval. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek. 2 kisgyermek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Pécs polgármestere közölte, hogy a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A Fidesz elnöke közben felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra a paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, az uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét mára virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban 2 meghaltak és többen megsebesültek. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárat Armavir város ipari övezetében. A támadásban 2 megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonat-szimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugráló várral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Itthon marad a többnyire napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél fokozódhat, napközben 26-31, este 16-24 fok várható.
7: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szerintem a jó technika az jó technika a műfajtól függetlenül. Tehát én ugyanúgy klasszikus énektanárnőhöz jártam 4 évig, Big Favi Juliához, akinél többek között Rost Andra is tanult. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajt művel valaki, a hangjával tudni kell bánni, és azon felül megjönnek ugye a különböző stílusjegyek, amik különbséget tesznek a klasszikus ének és az egyéb műfajok között, de mondjuk a helyes testtartás, a jó levegővétel, az ugyanaz, bármit énekelünk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
2: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Wynton Marsalis a mai élő jazzzenészek közül az egyik legikonikusabb, és a világ egyik legjobb big bandjét is vezeti, a Jazzet Lincoln Center Jazz Orchestrát. Ő nagyszerűen ötvezi a tradicionális jazz és a modern kortárs előadók műveit, és nagyszerű pedagógusként számos nagyszerű zenész jött ki a keze alól.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
3: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak, hangsúlyozta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter azt mondta, a BL döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, több tízezer külföldi szurkoló érkezett. 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain követik a döntőt. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hév szerelvények beszerzésére fordítanak. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét mára virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárat Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek. A városban rendkívüli állapot van érvényben. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök tegnap. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a Hormuzi szorost. Utóbbi Iránnak is érdeke lenne, azonban Teherán atomprogramjáról továbbra sem tudtak megegyezni a felek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazahsztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Meghalt Trácser László újságíró, közölte a Magyar Katolikus Rádió. Trácser László a 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió szegedi stúdiójának munkatársaként dolgozott. A Katolikus Rádióban az utóbbi években heti két alkalommal sugározták tudósításait. Trácser László 86 éves volt. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, a hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő Elza Valle együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütő hangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Nagyszabású gála est a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az egyik nagy kedvencem Jacob Collier. Őt azt hiszem, hogy hát divatos is nagyon szeretni az utóbbi időben, hiszen egy elképesztően zseniális fiatalemberről van szó, aki a muzikalitásával gyakorlatilag meghódította a világot. Olyan multi-instrumentalistáról van szó, aki a saját zenei világával gyakorlatilag mindent megvalósított, amit lehet egyáltalán. Olyan komplex zenei világot hozott létre, ami előtt szerintem a félvilág leborul, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg az ő lemezeit, egészen biztosan nem fog csalódni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: At words poetic, I'm so pathetic that I always found it bliss.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
7: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Gretchen Parlato nekem egy nagyon különleges hangszín, és ez a Henya című dal, Ambróza Kimuzérnek a dala, amit mi is felvettünk Olá Krisztiánnal duóban. Egy nagyon éteri és nagyon, nagyon különleges világ, és az ő zenéje egyébként is azt hiszem, hogy úgy nagyképűen lehet ilyet mondani, hogy hasonlít a mi világunkra, a zenekarommal, hogy nagyon sokféle helyről merít.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás arénában. A Paris Saint-Germain csapata az Arsenallal mérkőzik meg. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a döntőn. A miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Magyar Péter hangsúlyozta, a BL döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 000 drukker a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain követi a döntőt. A magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfit délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot, azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex.

0: A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Partra húzták Dániában annak a púposbálnának a tetemét, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A Timiként ismert állat márciusban jelent meg a Balti-tengeren, de többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült visszajuttatni a nyílt vízre. A bálna május közepén pusztult el. Itthon holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

nézek, oda sos elépek, mert amer elép, én arra lépni félek. Várj, amíg rád találok, várj, ide várlak, várj, amíg átkarollak, várj, amíg kézen foglak. Erre arra vágyom, merre van a párom, erre arra járt, mikorra megtalálom, erre arra nézek.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Borbély műhely koncertje hallható, majd ezt követően Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Akuszik című műsorban. A Neonhall előadása következik, látható és hallható. Kicsit furcsa a helyzet ez, hogy egyedül állok itt a színpadon. 9 éven át zenekarként működött a Neonhall, tehát egy komplett csapat volt. De most ősztől már külön váltak útjaink a többiekkel. És hát egy ilyen erősen lecsupaszított műsor következik. Mindjárt egy vadonatúj dallal kezdtem, egy tök új dallal. Tehát azok is, akik ismerik a zenekart, azoknak is új lehetett valószínű, mert hogy még soha nem hangzott el színpadon. És ugye még egy olyan dal, ami soha nem hangzott el színpadon, ez már egy kicsit tempósabb lesz. A cím az, hogy a legnagyobb kaland.

Köszönöm szépen. A dalok általában ösztönösen születnek, jönnek. Persze azért ihlető forrása minden dalnak van. Ennek a következő dalnak egyetlen sorát tudom elmondani, egy olyan sztori fűződik hozzá, hogy amikor még régen, amikor csavargó életmódot folytattam, vagy hát járkáltam a világban, tényleg sok-sok évvel ezelőtt, egy ideig dolgoztam Philadelphiában, mint áruháztakarító éjszakánként. Áruházról áruházra jártunk, és egyszer, amikor esett az eső, nagyon szép éjszaka volt, éppen vártunk a következő áruháznál, hogy beengedjenek bennünket takarítani, akkor a szélvédőn, ahogy az esőcseppek futottak felfelé, ez nagyon, nagyon ihletően hatott, illetve később jöttem rá, hogy ez ihlette a következő dalnak az egyik sorát, miszerint egy esőcsepp a szélvédőmön kanyarogva felfut. Egyébként ez a dal a Lehet, hogy elmarad címet viseli, és a leges-leges-legelső Neo-ha lemez leges-leges-legelső dala.

Van úgy, hogy az egész nagyon fáj. Van úgy, hogy az egész olyan rossz. Van úgy, hogy az élet csak simán heveny fejfájást okoz. Van úgy, hogy a boltba sietnél, van úgy, hogy a béret kikéred. Van úgy, hogy ott vagy, de itt lennél. Önmagad börtönre ítéled.

Ez ismét egy Baton az új dal volt egyébként. Ezt már a teljes zenekarra játszottuk, de így egyénileg még soha. Nagyon jó itt lenne egyébként köztetek. Tulajdonképpen mindenkit ismerek a nézőtéren. Reméljük, hogy a hallgatók közül, akik majd hallgatják a rádióban, meg akik nézik a televízióban, azért nem ismerek mindenkit, mert akkor azt jelenti, hogy csak mi nézzük meg így. Hát jön akkor a egyik kedvenc dalom, aminek az a címe, ha kész leszel.

Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy tudja valaki, mit jelent az a kifejezés, hogy szintén zenész. Honnan ered? Volt egy ilyen kabarétréfa egyébként, 1922-ben talán, Salamon Bélával a főszerepben. Nem tudom, hogy hányan ismerik a jelenlévők közül. De egyébként nagyjából 100 évvel ezelőtt, amikor bement az ember egy kávéházba, akkor általában élő zenét játszott valaki, klimpírozott valaki, vagy mit tudom én. És zenés felárat kellett fizetni, tehát felszámolták a számlánál a zenés felárat. És hát az akkori cseles lumpen elemek mindig azt mondták, hogy hát szintén zenész, amikor fizetni kellett. És ha valaki zenész volt, annak nem kellett fizetnie például állítólag. A következő dalcím az, hogy szintén zenész, de egy teljesen másra vonatkozik igazából, mert szokták ilyen értelemben is használni, hogy ugyanabban a cipőben jár valaki, akkor szintén zenész, azt mondják rá. És azt gondolom, hogy jöhetünk bárhonnan, lehetünk akárkik, akár egy évesek, akármilyen szociális helyzetben lévők, azért mindig valamennyien, valamilyen szinten egy cipőben járunk, és erről szól az a dal.

Nem volt túl virándalmi. Jön egy olyan szerzemény, ami szintén még ebben a témában ez e téma körül forog, nagyjából minden dalunk, minden neohal dal e téma körül forog, hozzá kell tennem. A cím az, hogy te is ugyanazt a dalt játszod, amit én. Ez ilyen, ez arra utal tulajdonképpen, hogy zenészként rengetegféle műfajban nyomulhatunk, rengetegféle hatás érhet bennünket, és mindenki csinálja saját dolgait, de valahol mindenki ugyanazt a dalt játssza. Azt játssza, ami ő igazán, azokat az érzéseket közvetíti, írja meg, adja ki magából, amelyek legbelül, milyen legbelül vannak, legalábbis jó esetben. A Te is ugyanaz című dal egyébként, nem tudom, valaki látta már a klipjét, azt szívesen ajánlom bárkinek, ez ilyen poénos poén volt, mert több zenész tátogja tulajdonképpen ezt a dalt, és ez is kifejezi azt, hogy ezek a zenészek is mind más és más műfajokból jöttek, és mégis össze lehetett őket fogni egy jó cél érdekében. Következzen az a biddal, most egyszer a gitárom.

De bírom ezt a számot. Nem tudom, hogy hányan ismerik azt az úriembert, aki a következő dalt ihlette. Már nincs köztünk. Egy debreceni blueszenész volt, Boros Gyuri, Boros György, aki 5 éve hunyt el tavasszal, április 11-én, 2020-ban. Hát máshonnan nem, akkor egy dalát mindenki ismer, az egész ország, ez a Pocsiába léptem című híres blueslager, amit ugye nem ő vitt országos sikerre, de ő az egyik fő elkövetője a dalnak. És a Gyuri egy... Nekem egy ilyen korai példakép volt, azt mondhatjuk, néhány év idősebb volt, mint én, és én sokat loptam tőle, amikor tiniként elkezdtem gitározni. Nem mondhatom, hogy mentorom volt, mert annyira nem mentorált, de mindenképpen hatott rám, azt mondhatjuk. Elég szabadevű ember volt. És világéletemben utáltam az olyan dalokat, amelyeket valakinek az emlékére írtak. Ezek több ilyen csöpögős lágerek, azért lássuk be őszintén. És amikor ő meghalt, akkor ez csak kiszakadt az a dal, ahogy már az előbb említettem, hogy ösztönösen születnek a dalok, ez is abszolút ösztönös volt, és lett egy ilyen dzsungelzene, ami hát nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen átlagos emlékdal talán. Nem a leghosszabb Neonhal dal, de a leghosszabb című dalunk, Uram, megyek, ha mennem kell, csak hadd nyomjak le még egy blues-t.

Következzen még egy dal abba az időszakból, 2020-ból egyébként, amikor volt ez a nagy világjárvány és voltak a nagy lezárások. Sok zenész alól ekkor kicsúszott a talaj, mert nem tudtak turnézni, nem tudtak közönség elé állni, stb. Nem tudták azt csinálni, amire születtek. Az egyik zenész úgy döntött, hogy ő beköltözik a turnébuszba, és ott várja ki, amíg véget ér a világjárvány, és újra indulhat turnézni. Róla szól ez a dal, ő a férfi, aki a turnébuszban ragadt.

Nagyon szépen köszönöm. Amúgy el kell árulnom, hogy az előbb fülentettem, mert nem volt ilyen zenész, tehát nem konkrét személyről szólt, de ezt lesz, hogy kitalálta mindenki. Egyetlen egy sorában, egyetlen egy sora az én vagyok, az, hogy utálja azt a szót, hogy bankol, mert annyira utálom ezt a szót, de komolyan. Amúgy a többi nem én vagyok. Mikor még zenekar játszottunk, akkor mindig azzal vicceltem, hogy most jön a kedvenc dalom. És ha nem néztek a többiek, hogy mi a műsor, akkor nem tudták, hogy mi az, mert minden dalra ezt mondtam, hogy most jön a kedvenc dalom. És így lestek, hogy akkor most melyik következik, összenéztek, hogy mit mond már megint ez a hülye. De ez tényleg egyik kedvenc dalom, 47-en át a címe, és nem játszom 47-en át. 3,5 perc kb.

még egy cukrot kávéba, és egy csöpnyi tej. Reggel 6, mindjárt 6. Kitisztul a fej. Túlélni muszáj, akkor is, ha fáj.

Köszönöm szépen. Dalok jönnek és mennek, születnek, aztán eltűnnek a süllyesztőben egy-két dal, van, amit az ember évekig nem vesz elő, van, amit rendszeresen játszik. Azt hiszem, azt elmutatom azért, hogy ugye az ember nem ilyen elismerésekkel csinálja ezt az egészet. De meglepő módon a következő dal, ami egy teljesen egyszerűen gospel alapú valami, egyszer kapott egy díjat, a legjobb dalszöveg díját, a Szikra díj kiosztón 2023-ban, ha jól emlékszem. A cím az, hogy ugyanúgy számít. És az elején egy nagy levegővel kell kezdeni. Mindenki vett egy nagy mély levegőt.

Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Megszokás. Megszokás. Fejlemi többes, vagy nem tudom mi ez. Érdekes amúgy ez még visszautal az előző dalra, hogy miből lesz ilyen, miért kap az ember elismerést. Nem is gondolja az ember olyan különlegesnek. Tényleg csak úgy kijön, és akkor ezt úgy azt mondják, hogy erre azt mondják, hogy milyen jó. De egyébként tudjuk, hogy aki előadó művész, vagy aki ír dalokat, az tudja, hogy az egyszerű sokkal jobb tud lenni sokszor, mint valami túl virgázott, túl bonyolított dolog. Én legalábbis így gondolom. Következzen a Játsszuk azt című dal.

és a mai Neoha műsor lassan a vége felé közeledik. Először is szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon nagy élmény volt itt lenni az Akusztik című műsorban. Nagyon köszönöm a stáb odaadó munkáját, mindenki beletett apait, anyait. Egy élmény volt itt lenni tényleg. És hát nagyon köszönöm nektek, akik itt vagytok személyesen, meg persze azoknak is, akik hallgatják majd ezt az egészet, meg látják, vagy nézik valahol. És mostanában az a rész, amikor együtt kell énekelnünk. Jaj! Nagyon könnyű a szöveg, mert annyi, hogy ó. Kicsit nekem is magas.

0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben.

0: Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert
3: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
6: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
7: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
6: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
8: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Borbély műhely koncertje hallható. Közreműködik Borbély Mihály, Szabó Dániel, Horváth Balázs, Kántor Balázs és Baló István.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Borbély műhely koncertjét hallották. Közreműködött Borbély Mihály, Szabó Dániel, Horváth Balázs, Kántor Balázs és Baló István. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2009. február 14-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében Cecil Norby és Lars Danielson 2014-es budapesti koncertje hallhat.

Power was a

four.

0: yes it is, yes it is.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Once upon a time you dress so fine.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében Cécile Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertjét hallották. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2014. június 14-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.